Eddig 6 bicikli érkezett felajánlásként, amelyeket kisiskolások vagy felsősök használhatnak majd, hogy könnyebb legyen számukra az iskolába jutás. A szervezők olyan új vagy használt iskolatáskákat, tanszereket, kiegészítőket és komplett testnevelés felszereléseket várnak, amelyek jó állapotban vannak és más gyermekek számára még hasznosak lehetnek. A kerékpároknál feltétel, hogy biztonságosan és azonnal használható műszaki állapotban legyenek. A gyűjtés ereje abban rejlik, hogy helyi összefogásból alulról jövő kezdeményezésként működik. Bence koordinálja a felajánlásokat, Bonyai Sándor pedig a rászoruló családokkal való kapcsolat révén gondoskodik arról, hogy az adományok valóban oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Így az ajándékok személyesen jutnak el azokhoz a gyerekekhez, akiknek sokat jelentenek. A felajánlásokat közvetlenül a szervezőknek vagy a gyűjtőpontokon lehet leadni. Békés Csabán, a Békés Mérték közösségi házban, a Békési Mentálhigiénés szolgálatnál, a Top Laptop Kft-nél, az Alföld Víz Zrt. Gyulaüti telephelyén várják. További gyűjtőpontként az N. Alexander Kft. És a Vidia Team is csatlakozott az akcióhoz. A gyűjtés augusztus 24-éig tart. Békés Csabán a korábbi ígéretek ellenére később fejeződik be az építők útja második ütemének kivitelezése. A Lencsési út és a Csányi utca közötti szakaszon jelenleg a Lencsési úti kereszteződés átépítése zajlik, ezért forgalomkorlátozás és felfordulás tapasztalható a környéken. Az építők útja a Lencsési utat és a Kétegyházi utat köti majd össze. Az első ütem a Kétegyházi út és a Csányi utca között már korábban elkészült. A második ütemre az önkormányzat a Modern Városok programból 593 millió forint támogatást kapott, amelyet további 214 millió forinttal egészítettek ki. A beruházás célja, hogy tehermentesítse a belvárost és mintegy 10 000 autós számára könnyítse meg a közlekedést. A most épülő szakasz 914 méter hosszú és 6,5 méter széles lesz. A fejlesztés része a vízelvezetés megoldása, a közvilágítás kiépítése és egy új kerékpár forgalmi létesítmény kialakítása is. A munkálatok miatt összesen 107, köztük kiszáradt balesetveszélyes fát kell kivágni, amelyeket iskolázott csemetékkel pótolnak. Szarvas Péter polgármester korábban arról adott tájékoztatást, hogy a Lencsési úti kereszteződés átépítése is szükségessé vált. Ennek munkálatai most zajlanak a Körgát környékén. A kivitelezőnek egy év áll rendelkezésre, így eredetileg 2026 végére tervezték a befejezést. A polgármester mostani közlése szerint azonban a teljes beruházás csak a jövő év első negyedévében zárulhat le. A csomópont a Lencsési út bekötésével együtt várhatóan már október elejére elkészül. Békésen két póráz nélkül sétáltatott kutya minden előzmény nélkül megtámadott egy járókelőt. Az eset után Kálmán Tibor a város polgármestere a felelős kutyatartás fontosságára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Leírta, hogy az elmúlt években többször foglalkozott az ebtartás helyi kérdéseivel, mert a probléma sokakat érint a városban. Felidézte, hogy a két tacskót sétáltató személy elhagyta a helyszínt, így nem lehetett igazolni az állatok oltottságát. Emiatt a sérült fél hosszas, költséges és kellemetlen veszettség elleni kezelésére kényszerült. Kálmán Tibor hangsúlyozta, hogy a kutyatartás jóval több egyszerű napi rutinnál, hiszen minden kutya külön egyéniség, döntéseik, vérmérsékletük következményei pedig a gazda felelősségei. Arra kérte a tulajdonosokat, hogy tartsák be a jogszabályokat, szükség esetén pedig kérjenek segítséget szakemberektől vagy a helyi kutyaiskolától. Kiemelte, hogy ha egy kutya balesetet okoz, a gazdának kötelessége a helyszínen maradni és segíteni az érintetteknek. A közeljövőben egyeztet a városrendészettel a kutyatartók által látogatott területek hozott ellenőrzéséről, hogy békésen a felelős kutyatartás váljon a biztonságos közterületek alapjává.

0: Nagy Ágnes és férje Gyurko Dániel az év elején Japánba utaztak, és élményeikről személyes hangvételű beszámolót tettek közzé. A hosszú repülőút után Tokió nyüzsgése fogadta őket, ahol elsőként a japán kultúra egyik alapelvét, a pontosságot tapasztalták meg. Felkeresték a Meiji szentélyt, majd a Kamakurát, ahol a hatalmas Buddha szobor csendje ragadta meg őket. Kanazawa hagyományos város részei, Himei fehér kulcsakvára és Hiroshima megrendítő emlékhelyei mind-mind külön fejezetet jelentettek az út során. Kyoto templomai és Nara szabadon sétáló szarvasai pedig újabb élményeket adtak. A Shinkansen Super Express pontossága és Japán mindennapok sajátosságai számos humoros pillanatot hoztak. A beszámoló középpontjában végig a házaspár több mint 50 éve tartó kapcsolata áll, amely az utazás minden állomásán jelen volt. Rendkívül súlyos állapot alakult ki az élővíz csatornán. A tartós hőség és a körösök alacsony vízhozama miatt megindult a halpusztulás. Gyulán már csak nem 150 kg elhullott halat emeltek ki a vízből. A vízügyi szakemberek szivattyúkkal, tiszai vízátvezetéssel és oxigéndúsítással próbálják stabilizálni a helyzetet. Lúci Gergely, a kővízik igazgatója közölte, a gyulai duzzasztónál másodpercenként közel 600 liter vizet emelnek át, Békésnél pedig több szivattyút is üzembe helyeztek. A csatornában jelenleg javarészt tiszai víz folyik. A meleg vízben az oxigén szint kritikusra csökkent, ezért a halak pipálnak. Nemes Attila Károly, a KHS ügyvezetője figyelmeztet, a kábult halak kifogása tilos és orvhalászatnak minősül. A helyzet Békés Csabán is romlik, Békésen pedig már szintén tapasztaltak elhullást. A szakemberek szerint érdemi javulást csak tartós hegyvidéki csapadék hozhat, a vízhiány pedig akár őszig is fennmaradhat. Ismét gyulai cukrászok alkották meg Magyarország tortáját 2026-ban. A kézműves cukrászda a Bíborfehér nevű desszertje kapta az idei elismerést. A versenyt a Magyar Cukrászipartestület hirdette meg 20. alkalommal, ezúttal is augusztus 20-a tiszteletére. A szervezet beszámolója szerint rekordszámú, csak nem 60 nevezés érkezett a rögös, túró és tejföl tematikájú megmérettetésre. A gyulai csapat Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győzelem után idén is a dobogó tetejére állhatott, így megvédték címüket. A bíborfehér torta az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölös mousz és rögös túró elegáns íz kombinációjára épül, amelyet az édes fekete ribizli bor tesz különlegesség. A csokoládé, a vanília és a citrom pedig tovább gazdagítja az összhatást, a liofilizált málna pedig valóban hab a tortán. A gyulai cukrászok a tejterméktanács szakmai különdíját és egy csokoládé akadémia tanfolyamra jogosító utalványt is átvehettek. A második helyen a tápiószecsői hisztéria cukrászda mestere Füredi Krisztián végzett a rétegek tánca tortával, még a harmadik helyet a siófoki dinasztia cukrászda cukrásza Lázár Tamás szerezte meg az Eprek hercege nevű alkotással. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni a Magyar Ízek utcájában, a Várkert bazárban, valamint országszerte közel 500 cukrászdában. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Újra teljes kapacitáson működik az Árpád-fürdő Békéscsabán. Elhunyt Velkei Gábor, Békéscsaba egykori alpolgármestere és kutatója. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen uniós támogatással. Vízpótlással védekeznek a vadállományért Békésvár megyében. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai Árpád, Gyógy és Strandfürdőben az elmúlt időszak vidám családi programokkal, nagy csobbanásokkal és jó hangulattal telt, miközben az intézmény az energiatakarékossági szempontokat is szem előtt tartotta. A csúszda is több élményelem átmeneti kieséssel vette el a látogató kedvét, hiszen a szervezők olyan lendületes délutáni programokat állítottak össze, amelyek gyorsan elnyerték a közönség tetszését. Már az első napokban tetőfokára hágott a hangulat, a gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a vízbe, a medencébe szórt pingpong gazdákért, hogy megszerezzék a rejtett nyereményeket és a fürdőbe lépőket. A heti kínálat folyamatosan bővült, így délutánonként közös vízi aerobik várta a vendégeket, a matrac evező versenyen pedig jókedvű, mégis komoly küzdelmek zajlottak. A hétvége csúcspontja a szombati országos vízipisztolyos rekordkísérlet volt, ahol az első 50 érkező felszerelést is kapott, így senki sem maradt szárazon. A nagy sikerű program sorozat lezárásaként jó hírekkel indult a hét. Az Árpád-fürdőben minden szolgáltatás visszatért a megszokott üzemrendhez. A korábbi korlátozások teljes megszűnésével a nyári élmények tehát újra a legmagasabb fokozatra kapcsoltak. A fürdővezetősége köszönetet mondott a vendégek türelmért és megértésért, és továbbra is minden nap este 8-ig várják a családokat, kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyen elhunyt Velkei Gábor, 63 éves volt. Velkei Gábor 1987-től dolgozott tudományos kutatóként a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Békés Csabai osztályán. A helyi társadalom, az önkormányzati működés és az oktatás, szociálpolitika, a foglalkoztatás politika, valamint a terület és humán erőforrás fejlesztés elméleti kérdései tartoztak fő területei közé. 1990-től rendszeresen tanított a Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági főiskolai karán, a mai Gál Ferenc Egyetem elődjén, valamint több kihelyezett képzésen. 1988-ban alapító tagja volt a TDDS-nek, majd 1994-ben önkormányzati képviselő lett Békés Csabán. A testületben az SDS frakció vezetőjeként és az oktatási bizottság elnökeként dolgozott. Erről az időszakról korábban úgy fogalmazott, hogy olyan időszak volt, amikor valódi szakmai viták határozták meg a munkát, és az érvek számítottak. Később Békés Csaba alpolgármestereként számos fejlesztést indult el a közreműködésével. Megépült az atlétikai pálya, a városba érkezett a vízilabda válogatott, elindult a vívócsarnok építése, kézilabda Európa-bajnokságot rendeztek, a Tour de Hongrie is érintette a megyeszékhelyet, és több műfüves pálya is elkészült. A város tulajdonába került a Balassi, megépült az Ipsen, az oktatásban, a szakképzésben pedig jelentős innovációk indultak el. 2007-ben került az ország gyűlésbe, ahol, ahogy korábban elmondta, úgy tekintett munkájára, hogy jó törvényekkel tud a legtöbbet tenni. Számos módosító javaslatot nyújtott be, aktívan vett részt a vitákban, amelyek akkor még szakmai alapúak voltak. Bár szerette a közéleti munkát, mindig kutatóként és tanárként gondolt magára. 2011-ben szerezte meg a PhD fokozatot, ami segítette abban, hogy később zökkenőmentesen visszatérjen a tudományos pályára. Amikor több szabadideje lett és fiai is felnőttek, egyre aktívabban kezdett kerékpározni, majd egy Békés Csabai Társaság révén a triatlon is az élete részévé vált. A munka és a család mellett a sport vált fő időtöltésévé.

0: Közel 198 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból indult el Békésen egy korszerű digitális energiamenedzsment rendszer kiépítése. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzat és konzorciumi partnerei intézményeiben pontosabban követhető és tervezhető legyen az energiafelhasználás. A Békésváros önkormányzata által vezetett konzorcium 197,9 millió forint támogatással kezdte meg a Békés energiamenedzsment rendszer bevezetése című projekt megvalósítását. A beruházás a Dimo Plus program keretében az unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Az új rendszer célja, hogy az önkormányzati és konzorciumi intézményekben, valamint a bevont épületekben folyamatosan nyomon követhető legyen az energiafelhasználás. A fejlesztés lehetővé teszi az adatok elemzését, a rendellenességek gyors felismerését és az energiafogyasztás tudatosabb megszervezését. A projekt részeként intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Emellett bevezetik a kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert, amelynek köszönhetően az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetők lesznek. A fejlesztés már elkezdődött, jelenleg a tervezési szakasz zajlik. A közbeszerzési eljárás lezárása után a tervek szerint még a nyár folyamán megindulhatnak a kivitelezési munkák. A cél, hogy az önkormányzat már a téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit. A beruházás illeszkedik Békésvárosának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztés révén javulhat az üzemeltetés hatékonysága, csökkenhetnek a felesleges fogyasztások és megalapozottabb energetikai döntések születhetnek. A rendkívüli hőség és az aszály miatt jelenleg a nyári itatás jelenti a legfontosabb feladatot a vadgazdálkodásban. A Békéscsabai Nimród Vadásztársaság területén, vagyis Békésvár megyében máshogy is lédús gyümölcsökkel, például túlérett görögdinnyével igyekeznek pótolni a hiányzó folyadékot. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tartós szárazság miatt gyökeresen átalakultak a vadásztársaságok feladatai. A nyári időszakban az állatvilág életben tartása vált elsődlegessé. Rabovszki János, a Békéscsabai Nimród Vadásztársaság és az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke rámutatott, ma már nem a téli vadfajok etetése a legfontosabb, hanem a folyamatos vízellátás biztosítása. Mint mondta, Békéscsabától délre alig található természetes vízforrás, ezért furtkutakkal, lajtokkal, terepjárokkal és 1000 literes tartályokkal kell hetente leitatni a területeket. A szakember hangsúlyozta, hogy a több mint 400 ezer hektáros vármegyei vadászterületen nagyjából 1 kilométeres kötésben próbálják biztosítani a friss ivóvizet. Ez nem csak a vadászható fajoknak, hanem a védett állatoknak és méheknek is létfontosságú. Bár Észak-Békésben több természetes víz található, ott is szükség van pótlásra. A legnagyobb veszély a délbékési vadállományt fenyegeti, a vízhiány különösen a szaporulatot veszélyezteti, mivel az idei kisgidák még nem képesek nagy távolságokat megtenni, és víz nélkül elpusztulnak. A vadászok a vízpótlás mellett lédús növényekkel segítik az állatokat. A hőségben gyorsan beérő, emberi fogyasztásra már kevéssé alkalmas görögdinnyét jutányos áron vásárolják meg a gazdáktól, majd a területre szállítják. Az elnök elmondta, hogy a dinnyét a földhöz ejtik, hogy megrepedjen, így a fácán nyúl és őz is könnyen hozzáfér a nedvességhez. A folyamatos vízellátáshoz megfelelő eszközök is szükségesek. A vadásztársaság területén 140 itatóhely működik. A korábbi próbálkozások után mintegy 250 kg-os betonitatók bizonyultak a leghatékonyabbnak, mivel súlyuk miatt nem lehet őket elvinni a helyszínről. A védekezést az Országos Szakmai Szervezet is támogatja. A Békés vármegyei szervezet 30 millió forintos keretet különített el a vadgazdálkodás alapjából, amelyre 20%-os önerő mellett sikeresen pályáztak a területileg illetékes vadászatra jogosultak. Új elektromos autókat kapott a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Esélypedagógiai Központ. A járművek jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a gyógypedagógusok eljussanak a hátrányos helyzetű térségben élő, fejlesztésre szoruló esenis, vagyis sajátos nevelési igényű gyerekekhez, akik így lényegében helyben, saját környezetükben kaphatják meg az ellátást. A Békés Csabai Tankerületi Központ eredményes pályázatot nyújtott be a tartós gyógykezelés alatt álló és pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekekhez. érdekeket segítő intézmények szakmai fejlesztésére. A megvalósításban kiemelt szerepet kapott a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Esélypedagógiai Központ. A projektet a közelmúltban egy nagyszabású konferenciával zárták le. Az eszköz beszerzés volumene jelentős, több ezer kisebb-nagyobb fejlesztő eszköz érkezett, amelyekből eszközkölcsönzőt hoznak létre. Ebből a Békés Csabai Tankerületi Központ valamennyi intézménye bérelhet majd eszközöket. A projekt fontos eleme volt három elektromos jármű beszerzése. A kisbusz az Esélypedagógiai Központhoz Magyarbánhegyesre került, még két elektromos autót a két leginkább hátrányos helyzetű térségben, a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat mezőkovácsházi és sarkadi ügyviteli helyein helyezik el. Ha az ellátás eszköz vagy szakember igénye indokolja, a szolgáltatást akár házhoz is viszik, hogy a sajátos nevelésigényű gyerekek a saját intézményében, lakóhelyén, megszokott környezetében kapja meg a fejlesztést. A szakemberek szerint ez gyermek és családbarát intézkedés is egyben.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

öreg. Na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, ha nem mögötted ki van. Ha valaki elad az út, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézem be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, ha beverik a pofát.

Veletete szeloza, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő csél. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy.

0: Rádió.
1: És még több.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorban a vendégünk Gátszegi Szilvia lesz, akivel a környezettudatos életről, szemléletről és az újrahasznosításról beszélgetünk, kitérve arra, hogyan ad Szilvia második életet a használt farmer nadrágoknak. Azt is megosztja velünk, milyen módon népszerűsítette a fiatalok körében a zöld szemléletet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Gátszegi Szilvia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és üdvözöllek a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Szilviáról azt kell tudni, hogy pár évvel ezelőtt elkezdett egy teljesen környezettudatos életet élni, és elkezdett farmer nadrágokból, farmer anyagból teljesen új használati tárgyakat, alkotásokat készíteni, és ugye ennek apropóján hívtam őt most meg a stúdióban. Mielőtt még azonban ebbe belevágnánk, egy picit mutasd be magad, kérlek.
3: Varással kapcsolatos a tevékenység, amit csinálok. Elég kacifántos módon kezdődött, mert nem ez a szakmám. A hobbimból nőtte ki magát a mostani állapotra. Gyerekkoromban azt láttam, hogy mivel anyukám női szabó volt, mindig otthon is vart, meg a munkahelyéről is hozott haza varnivalót, vagy a munkahelye olyan volt, például a színházban is dolgozott Békés Csabán női szabó öltöztetőként. Nagyon sok különleges ruhát láttunk a tesóimmal, hárman vagyunk lányok, de anyukánk nem szerette volna, hogyha mi is ezt a szakmát választjuk, mert elég robot munka, és nem piacképes, ahogy ma divatos mondani, és ezért csak háttal ülhettünk a varógépnek szinte, de ez óhatatlanul is beivódik az ember agyába, látod, hogy hogy csinálja, hogy nyúl hozzá, mikor van kész, mikor jó, mikor nem jó, és ezt észrevétlenül valószínűleg eltanulhattam tőle. Később, amikor én is hobbi varással kezdtem foglalkozni, patchworköket készítettem meg a gyermekeimnek kisruhákat, akkor hasznát vettem ennek a korábbi tudásnak, és aztán ezt próbáltam tovább fokozni.
2: És anyukád mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy te ezt csinálod hobbiként?
3: Kézzel-lábbal tiltakozott, és azt sem értette, hogy az mi a jó abban, hogyha valaki patchworkozik, tehát először szétszabdalja az anyagot, aztán megint összerakja más módon, és aztán ahogy teltek az évek, én újra és újra fellángoltam ebben a hobbiban, akkor kezdte már belátni, hogy nem tehet semmit ez ellen, és akkor már ő lett az első számú segítőm is, illetve nagyon sok eszközt, alapanyagot, meg persze tudást átadott nekem, amikből most is töltekezem, és még most is kikérem a szakvéleményét, hogyha valamiben elakadok.
2: Lehet, hogy tiltakozott az ellen, hogy te ezt elkezd, de be kell látni, hogy ő az, aki a legtöbbet tud neked segíteni, tényleg akár szakmailag, akár az eszközök tekintetében, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy már volt valaki, akitől ellesheted ezeket a dolgokat, és oda mehetél megkérdezni, hogy akkor pontosan hogyan is kell ezeket csinálni.
3: Igen, most is néhány hónapja is kérdeztem tőle technikai dolgokat, illetve hát még azt is akkor megemlíteném, hogy ő nagyon kreatív, és egyszer csak úgy azt vettem észre, hogy ezt a kreativitást is talán örököltem tőle.
2: Viszont attól függetlenül, hogy édesanyukád ugye ruhákat készítette, nem csak ruhákat készítesz, hanem más dolgokat is varsz, ha nem is patchwork módon feltétlenül, de újra használsz anyagokat. Ezt egy picit mutasd be, légy szíves, hogy például miket készítesz, és miért pont a farmer anyag volt, amihez nyúltál először.
3: Sőt, én most már ruhákat nem is készítek. Farmerból rengeteg ötletem van, szinte kifogyhatatlan, illetve a tárháza annak, amit lehet készíteni, nem feltétlenül az én ötleteim kifogyhatatlanok, hanem a lehetőségek tényleg, és a használati tárgyaktól, a lakberendezési tárgyakig, a bútorfelújítástól, a játékokig nagyon sok mindent lehet, ékszereket, apróságokat, kulcstartókat, kalapot, kesztyűt, a táska az minden ötödik helyre is felsorolhatnám, mert az a legfőbb termék, és pontosan ezért gondoltam úgy, hogy ha én kiválasztottam ezt a nyersanyagot, vagy alapanyagot, akkor már tudom is, hogy mit fogok belőle készíteni, mert táska és ajándék az mindig kell. És hogy miért farmert választottam, ennek is van egy picike története. A gyerekeim nőttek, és mindig eltettük a kinőtt ruhákat, vagy az elkopott, vagy az elszakadt farmerokat, mert annyira sajnáltam volna kidobni, olyan masszív, strapabíró, erős anyagnak látom őket. Ezekben még van élettartam, úgy gondoltam. És egyszer a padláson gyűlt össze egy jó nagy zsáknyi farmer, amit rakosgattunk, vagy hát őrizgettünk, és aztán egyszer patchworkozni is használtam belőle, takarót készítettem. És egyszer, amikor egy fesztiválon voltunk a gyerekekkel, oda magunkkal vittük a nagy farmer patchwork takarót, hogy mindig azt majd leterítjük a fűbe, ahova megyünk, és piknikezünk, stb. És olyan sokan mutogattak rá a takaróra, meg rácsodálkoztak, hogy hazafelé menet a fesztivál után eldöntöttem, hogy ezzel én kezdek valamit, mert ez tetszik másnak is. Persze az is benne volt, hogy már nekünk elég sok farmer lakásdekorációs holmink volt, és hát ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, hanem...
2: Egyébként a farmer az egy nagyon strapabíró anyag, tehát ugye eredetileg a munkásosztály használta ezeket a nadrágokat főleg, és utána került szépen bele így a köztudatba, mint egy divatcikk, és ugye most már mindennapok egyik ilyen divatos öltözéke lett, de emellett ugye nagyon strapabíró, és persze, hogy ezt könnyű felhasználni, és második életet adni neki valamilyen formában.
3: Igen, pontosan ez járt az én fejemben is, amikor arra gondoltam, hogy igaz, hogy többnyire csak kékek a farmerok, de azóta már a farmer kéknek a százárnyalatát felfedeztem, és megkülönböztettem egymástól, és ezek nagyon jól jönnek, amikor egy kreatív portékát akarok megkomponálni, illetve valóban, ahogy mondod, nagyon strapabíró anyag, nagyon szép részletek vannak rajta, amit már egyszer valaki valahol elkészített, nagyon szép dísztűzések, zsebek, és maga az anyag, ezt nem győzzük mondani, nagyon sok mindenre jó.
2: Egy farmer elkészítése borzasztóan megterheli a környezetet. Ha jól tudom, egy ilyen farmer ruha elkészítése, egy farmer nadrág elkészítése, több tucat liter vizet kell használni hozzá, még a környezetet is kiméled azzal, hogy te újrahasznosítod ezt az anyagot.
3: Igen, egy darab farmer nadrág elkészítéséhez körülbelül, illetve többféle számadat van, 8000-10000 liter víz felhasználása szükséges, és akkor még csak ez egy darab farmer nadrág, ami nem kopik el az alatt, amíg a tulajdonosa használja. Hogyha összeadjuk ezt nagyobb számokban, tehát világszinten, akkor súlyos problémák, környezeti károk fedezhetők fel itt. És bár én nem tudom a világot megmenteni ettől egyedül, de úgy gondoltam, hogy illetve a táborban is ezt mondtam el a gyerekeknek, ahol voltam a nyáron, hogy az ember látva a környezeti nehézségeket, olyan nagy a világ, én meg olyan kicsi vagyok, de egy valamit, hogyha kiválasztok, és azt tűzzel, vassal csinálom, akkor aztán majd még más valaki is mellém áll, vagy ő is kiválaszt magának egy másik problémát, akkor valamit csak előre lépünk ezekben a jelenlegi helyzetekből.
2: A következő részben Szilvia megosztja a tábori élményeit is, ugyanis gyerekeknek szervezett táborokban, kézműves foglalkozásokon keresztül mutatta be a fiataloknak a környezettudatosságot, illetve azt is elmeséli, hogyan csöppent bele egyetemistáknak szervezett Erasmus programba. A szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Egymagad nem tudod megmenteni a világot, de szerintem már az is nagyon jó, hogy te elkezded, és megpróbálod mondjuk ezt a szemléletformálást másnak is átadni, főleg tényleg ebben a világban, ahol ez a fast fashion, tehát ez a gyors divat, ez borzasztó nagy probléma, és erről nem igazán szoktunk így hallani így a köztudatban. Rengeteg ruha kerül ugye szeméttelepre, és lehet, hogy egyébként még hordhatóak lennének, pontosan így a farmer tekintetében is, mert lehet, hogy tényleg csak annyi a probléma, hogy az illető kinőtt. Vagy van rajta egy pici lyuk, amit nem varnak meg, és akkor úgy mondják, hogy nekem ez már nem kell. És ezért érdekes, hogy tényleg te azt mondtad, hogy akkor én most egyedül itt elkezdek valamilyen kis folyamatot, és megpróbálom másnak is átadni. És ez a szemléletformálás odáig jutott, hogy nemrég még tévében is szerepeltél. Pontosan mi volt ez a felkérés neked?
3: Hétköznapi délutánon felhívott az egyik televíziós csatorna szerkesztője, hogy következő héten a Környezetvédelmi Világnap alkalmából vállalnék egy szereplést az élő magazin műsorukban, a tevékenységem bemutatását szeretnék. És gyorsan igent mondtam, mielőtt még meggondolom magam. Ott egy picit beszélhettem a tevékenységemről, a termékekről, amiket készítek, illetve bemutattam egy egyszerűen elkészíthető táskát, hogy ezzel is szemléltessem, hogy egy darab férfi farmer nadrágnak a szárának az alsó részéből egy szatyrot otthon egy barótűvel és egy ollóval, meg egy kis cérnával el tudunk készíteni magunknak. A mondani való nyilván nem erre az egy táskára korlátozódott, hanem igyekeztünk összefoglalni azt, hogy mi mindenre jó a farmer, az újrahasznosítás, a környezettudatosság, és ha már a Környezetvédelmi Világnap volt.
2: És nem csak az élőadásban mutattad meg, hanem azóta már gyerekeknek is mutattál pár trükköt, ugyanis ennek hatására kaptál pár táborba meghívást a nyáron. Pontosan hova kaptál meghívást, és miket mutattál a fiataloknak?
3: Tehát három település különböző táboraiba kaptam meghívást a Békés megyei könyvtártól, és arra gondoltam, hogy olyat szeretnék mutatni a gyerekeknek, amit otthon is utána bármikor ők is készíthetnek maguknak, illetve az volt a célom, hogy rájöjjenek arra, hogyha otthon keletkezik ruha fölösleg, vagy kopott, szakadt ruha, akkor azzal még mennyi mindent lehet kezdeni, illetve játékos formában igyekeztem nekik megmutatni azt, hogy mi is ez az újrahasznosítás, mert lehetséges, hogy nem ezt a szót használják, de a mindennapjaikban azért nekik is benne van, mint ahogy ez ki is derült a gyerekekről. Nagyon nyitottak voltak, érdeklődők voltak, és különböző körülmények között voltak a foglalkozások, illetve varógép nélkül, ami első pillanatra úgy éreztem, hogy megnehezíti a helyzetemet, de nem ez történt, hanem nagyon jó hangulatú foglalkozások voltak, és remélem, hogy a gyerekek tovább vitték ezt a gondolkodásmódot, és otthon eszükbe fog jutni, hogy ők is tehetnek valamit, illetve sokszor már a gyerekek fogékonyabbak erre, mint a szüleik.
2: Azt gondolnánk egyébként, hogy a szülőnek nagyon nagy munkája van abban, hogy ezeket így átadja nekik, de most már ott van a tévé, az internet, tehát a gyerekek maguktól is sok mindent látnak, hallanak, amiket lehet, hogy akarva akaratlanul is elsajátítanak, és meglepődünk, amikor azt látjuk, hogy már ők mennyi mindent tudnak. Egyébként miket készítettetek pontosan?
3: Én otthon előre elkészítettem mindenkinek a kis kezdőcsomagját, illetve hogy tudjon válogatni. Farmert is vittem, és kis színes textil darabkákat, hogy minél jobban felhívjam a figyelmüket arra, hogy otthon rengeteg textil van, ami jó lesz még valamire. Így tehát készítettünk könyvjelzőt, dobókockát, nyakláncot, illetve karkötőt, valamint cipős dobozt burkoltunk be farmerral, szintén azzal a szándékkal, hogy otthon ezt ők is meg tudják tenni. Megnéztünk, hogy egy darab farmer nadrágból hogy lehet egy kis kincses dobozt elkészíteni.
2: Nagyon fontos, hogy ne csak átad a gyerekeknek ezt a tudást, hanem megmutasd azt is nekik, hogy igenis ebből lehet készíteni olyan tárgyakat, amiket később ők tudnak használni, alkalmazni a mindennapokban, mert szerintem nem feltétlenül elég csak az, hogy megmutatjuk, hogy ebből tudunk valami mást is csinálni, hanem igenis mutassuk meg azt nekik, hogy de ha megcsinálod, akkor ezt te később tudod használni. Tehát ez fontos. És ez szerintem nálad is a munkáid során is ez neked fontos.
3: Igen, és tényleg nem lehet rögtön ajtóstúl rontani a házba a gyerekeknél, illetve más is a módszer. módszer talán arra, hogy felfigyeljenek erre a dologra, és igen, megint hangsúlyoznám a játékosságot, és a bevonást, tehát, hogy ők maguk készítsenek valamit, és testközelből lássák azt, hogy ebből a nadrágból még olyan dolgot lehet készíteni, amire nem is gondoltak volna, vagy amit szeretnénk megvenni, de nem tudunk, nem engedhetjük meg magunknak, illetve azt is szeretem, hogyha kevesebbet vásárolunk, tehát, hogy azt is szeretem közvetíteni, hogy nem szükséges mindig csak új dolgokat vásárolni. És valószínűleg, igen, ők az internet korában nőnek fel, ahogy mondtad, de reméljük azért ők is hallgatnak mesét, és az életből beszivárog, hogyha foglalkozunk velük, beszivárog ez a tudás és ez a fogékonyság. Én, amikor gyerek voltam, akkor egy mesét hallottam sokszor, ami rám nagy hatással volt, és persze később bontakozott ki belőlem, de valószínű, hogy ide vezethető vissza az érdeklődésem az újrahasznosítás iránt, illetve a környezettudatos életmód iránt, és arra gondoltam, hogy akiknél vagyok látogatóban, nekik is kell egy ilyen csíra, amit tovább vihetnek. Az a tevékenység legyen a mostani lehetőségekkel, a mostani körülmények és feltételek között, de mindenkinek valahol elkezdődik egy csapása az, hogy így gondolkodjon és gondoljon a jövőre.
2: És nem csak a gyerekek, hanem egyetemisták is ellátogattak a te műhelyedbe egy Erasmus program keretében. Ez a lehetőség, ez hogy csöppent így az öletbe?
3: Egyszer csak üzenetet kaptam a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai gazdasági karáról, hogy lesz itt Békés Csabán egy nagyobb Erasmus intenzív program, 5 ország 35 diákjának a részvételével. Ennek a programnak az eleje akkor már zajlott virtuálisan, és a személyes találkozást igénylő résznél jöttem én a képbe. Az volt a célja a programnak, hogy a fenntarthatóságra jó példákat mutasson be, és arra, hogy egy fecske is csinálhat nyarat, és úgy kerestek meg engem, hogy én erre pont egy jó példa vagyok a vállalkozásommal, és ezért szeretnének eljönni. És ha már eljönnek, akkor én pedig gondoltam, hogy tartok egy kis workshopot a diákoknak és a kísérőknek. Szintén nem volt lehetőség varógép használatra, vagy hát volt, csak inkább rövid volt az idő nagyon, mert olyan másfél-két óránk volt összesen azzal együtt, hogy kicsit bemutattam a tevékenységet, a műhelyt, és a kis munkadarabjukat is ők elkészítették, akinek sikerült befejezni. Nagyon kellemes volt ez a program, nekem is jó tapasztalat volt, mert körülbelül a gyerekeimhez hasonló életkorú diákok jöttek el látogatóba. Néhányan azt mondták, hogy nagyon furcsa volt nekik ez a lelassult slow life, vagy lassú életmód, vagy hogy is mondjam, és örültem, hogy őszintén ezt elmondták, és annak is örültem, hogy tudtam újat mutatni nekik, és fel tudták használni a látogatást a projektjükhöz.
2: A zöld életre és szemléletre való áttérés lassú folyamat, ám kis lépésekben kell elkezdeni a változást. Erről a folyamatról és Szilvia Farmerból készített használati tárgyairól is szótejtünk a beszélgetés következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: először táborokban voltál gyerekeknél, most hozzád mentek egyetemista korú fiatalok, és azt gondolnánk, hogy kicsit más, hogy közelíted meg akkor ezt a szemléletformálást, de akkor ezek szerint nagyon hasonló módon közelítetted meg a két csoportot, teljesen mindegy, hogy mi az életkoruk, mert ugyanazt kell nekik átadni. Még lehet, hogyha kicsit nem is olyan meseszerűen, mint a gyerekeknek, de akkor ezek szerint nem volt nagyon nagy különbség azzal a módszertannal, amit te alkalmaztál.
1: Valószínűleg igen, igazad van teljesen, mert olyan különleges állatfajnak is érzem magam egy kicsit itt Békés Csabán is, meg hát nagyobb körben is, bár sokan vannak, akik ezt a farmer újrahasznosítást művelik, de még nem elegen sajnos, és mindenki rácsodálkozik erre, a saját korosztályom is természetesen, és még van mit mondani az embereknek, minden korosztálynak. Én is csodálkozom ugyanúgy vissza, amikor kapok reakciókat, illetve néha kellemetleneket is kapok, meg tényleg csak úgy simán rácsodálkoznak arra, hogy jé, még ebből ezt lehet csinálni, vagy hogy ez ilyen jól fog kinézni.
0: Mindig lesznek szkeptikusok szerintem, főleg ez a környezettudatosság, az mindig is egy ilyen kényes téma volt szerintem, mert nagyon sokan nem látják az értelmét, vagy azt mondják, hogy de hát ilyen mértékben ez nem ér semmit lehet, ezt nagyobb mértékben kellene elérni, de nagyon fontos az is, hogy egy ilyen kis városban, lokális módon legyen valaki, aki megmutassa, hogy igenis, lehet így csinálni, lehet így élni, lehet, hogy ugye megvan ez a jó, most újrahasznosítunk, vagy most szelektíven gyűjtünk, de ez úgy gondolom, hogy ez nagyon a minimum.
1: Igen, nagyon kevés az, amit a valóságban megteszünk, illetve sokszor nincs összhangban az, amit magunkról gondolunk, hogy mennyire környezettudatosak és természetvédők vagyunk, azzal, ahogy aztán a valóságban cselekszünk. Tehát a vásárlási szokások, a közlekedési szokások, pazarlás, ezeken mind lehetne javítani mindazoknak is, akik már egy kicsit úgy érzik, hogy ők már eléggé környezettudatosak. Hát azért magamba is nézek ilyenkor, van mit javítani, én is törekszem persze arra, hogy az otthonunk is energiatakarékos, a közlekedésben is kerékpárral, jöttem most is ide, azzal közlekedek többnyire, vagy gyalog, illetve vásárlási szokások kialakításában is. Azért nem mondom, nagyon igyekezni kell, hogy ezek tudatos lépések legyenek, mert a régi beidegződések, a megszokott dolgok, a dobozon belül való gondolkodás, meg az automatizmusok nagyon el tudnak minket húzni abba az irányba, hogy vegyek egy zacskót a boltban, és abba tegyem az almát, ahelyett, hogy otthon az almafáról leszedem, vagy pedig, hogy vigyek egy öko zacskót magammal a zöldségek, gyümölcsök számára. Tehát nagyon sok tennivaló van, és nekem szociológus az egyik szakmám, és emiatt is egy kicsit talán foglalkoztat az, hogy a helyi társadalom hogyan működik, a közösségeknek mi az ereje, mit lehetne itt elérni ezzel is. Tehát nem csak az a fő célom, hogy a termékeimet a piacra dobjam, hanem hogy még emellett egy kicsit elgondolkodtató írásokat tegyek közzé, illetve egy pici odafigyelésre bírjam rá az embereket jobban erre a témára.
0: Kis lépésekben kell csinálni. Igen. Sajnos ez egy ilyen hosszabb, lassabb folyamat.
1: Igen, de vállaltam ezt, és tudtam, hogy ez ilyen lesz, nehéz is egyedül, de azért hiszem, hogy lesz eredménye, ha lassan is, ha kicsiben is, biztos, hogy valami eredményt elérünk.
0: Térjünk vissza akkor a

0: És egy kicsit úgy a szemem sarkából figyelem, hogy mikor érik meg az ötlet.
1: Nem sieted el?
0: Nem, szintén kivételez alól a határidős munka, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, de ott is, amit szintén az anyukámtól tanultam, hogy a határidő a legjobb múzsat. Máskor pedig érlelem, tehát többnyire érlelem magamban a munkákat, és amikor úgy érzem, hogy megvan, belekezdek. És akkor már semmi nem állíthat meg, és nagyon-nagyon változatos ez a munka, mert tényleg a kárpitozást a kulcstartóig, ez egy nagyon széles paletta, a közös benne a farmer természetesen. És azt szeretném, hogyha valaki meghallja azt, hogy farmer újrahasznosítás, vagy farmerból mit kellene, mit lehetne készíteni, akkor én az első között legyek, aki az eszünkbe jut.
1: A hallgatók nem tudják, de én tavaly ellátogattam a műhelyedbe, és láttam, hogy milyen módon dolgozol, és te nem csak táskákat csinálsz, vagy valamilyen kis dobozokat, hanem, ahogy mondtad, te kárpitozol is, tehát bútorokat is újra szoktál húzni farmer anyaggal. Ez egyébként hogy jött neked? Miért nem csak a varrásnál maradtál? Miért kellett így a bútor felújításba is belevágnod?
0: Talán akkor kezdődött az első, az még hát nem nevezhető kárpitos munkának, hanem húzat varázs volt. Örökölt kanapénk és hozzá egy fotel, egy kétszemélyes kanapé és egy fotel, és egyszer csak gondoltam egyet, és vágattam bele szivacsot, hogy én erre tudok farmerhúzatot varni. Hú, és nagyon jól sikerült. És aztán pedig szintén volt két régi szegecselt békebeli szék, szerintem az ilyen 50-es években készült széria, aminél már akkor egy kis vérszemet kaptam, hogy hát, akkor biztos ilyet is tudok csinálni, mert hogy annyira gyönyörűek azok a szegecselések rajta, meg a szék formája is, és úgy elképzeltem a jó erős farmerrel, aminek az erőssége, az anyagszerkezet szerintem vetekszik a bútorkárpitéval, és hát mennyivel jobban néz ki. Tehát nekem legalábbis mindig is nagyon tetszenek a farmer megjelenésű dolgok, ott, ahova ez még illik, és valahogy így kezdődött az a két szék is, ami már tényleg kárpitos munka volt, de igazából tényleg kárpitozott még az a régi rugós szék volt, és azt szedtem szét, hát mondom, nincs veszíteni valóm, megpróbálom. Szétszedem, összerakom ugyanúgy, és majd meglátjuk, és nagyon jól sikerült.
1: És nem csak székeket készítette, hanem babzsákot is, ha jól tudom, és említetted még tavaly nekem, hogy ezt be is válogatták valahova, ezt a babzsákot. Erről tudnál egy picit beszélni?
0: Hú, nagyon büszkén mesélek erről. Ez még évekkel ezelőtt volt. A fiamnak vartam karácsonyra egy babzsák fotelt, konkrétan földszínekből rendelte meg, ő nem a kék farmert szereti, hanem a földszíneket, és nem sokkal azután, ahogy ez kész lett, megjelent egy felhívás a Paksi Atomerőmű újrahasznosító pályázatán, nem tudom pontosan már mi volt a pályázat címe, több kategóriában lehetett nevezni, saját készítésű tárgyakkal, és az egyik kategóriát, mintha csak rám szabták volna, talán valami olyasmi volt a címe, hogy használt ruházatból bútor és lakberendezési tárgy készítése. Hát mondom, ez ebbe pont én is beleillek a babzsák fotelembe, és egy életem, egy halálom, beküldtem a pályázati anyagot, és aztán pedig jött az értesítés, hogy nyertem. Hát nem a fődíjat nyertem meg sajnos, de ez nem számít. Bekerültem abba a nagy könyvbe, én is a nyomtatásban megjelent néhány alkotásról. A fotók is láthatók benne, az enyém is köztük van, és erre nagyon büszke voltam. Tehát van egy díjnyertes alkotásom.
1: Nyilván az ilyen elismerések bátorítanak téged arra, hogy te folytasd a munkádat, és tudd, hogy amit te csinálsz, az tényleg hasznos.
2: Hogyan valósíthatjuk meg a környezetudatos életet ebben a rohanó világban, és milyen jövőbeli terveket szeretne Szilvia megvalósítani? Mindezekre választ kapunk a magazin beszélgetésünk utolsó részében. Tartsanak velünk!

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Ha már az ilyen bútoroknál tartunk, a te otthonodban elég sok ilyen bútor található, amit te ugye újra húztál, vagy te készítettél, és azt még lehet egyébként tudni rólad, hogy nem csak így mutatkozik meg a környezetudatosság nálad, hanem az otthonod is eléggé környezetudatos.
3: Nem az én érdemem, hogy ilyen ez az otthon, mert ezt így vásároltam, viszont hát én választottam ki, hogy én egy ilyenben szeretnék, vagyis mi, élni. Napelem szolgáltatja az elektromos áramtermelést, fúrott kútból van a víz, tehát ivóvízet csak kizárólag főzésre használunk, és inni. Minden más a mosás, mosogatás, gyümölcsmosásra is fúrott kútvíz, tehát ezzel is lehet spórolni. Akkor ott van a nagy kert, sok gyümölcsfa, és a szemetesünket két havonta szoktam kitenni körülbelül, mert nem telik meg. Van egy búbos kemencénk az egyik szobában, ezzel fűtünk télen, illetve ebben sütünk, főzünk rendszeresen. Tehát nagyon kicsi a rezsiköltsége, szinte nulla.
2: Nem csak ökó, hanem akkor ezek szerint spórolni is tudsz vele.
3: Igen, igen, szinte nulla rezsi.
2: Én ezt pont azért értékelem benned, hogy te nem csak a farmer újrahasználása esetében vagy ökó, hanem tényleg az életmódod is teljes mértékben. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy valaki csak ilyen trendből lesz ökó. Tehát, hogy azt mondja, hogy én mennyire környezetudatos vagyok, és amikor így belegondolunk jobban, hogy oké, de pontosan mit is csinálsz, ami ezzel te hozzá tudsz járulni. De te tényleg azt lehet mondani, hogy az életed több területén is megpróbálsz zöld lenni.
3: Igyekszem, igen. Volt idő, hogy autót se használtam, és gyalog közlekedtem, de mindig valahogy igyekszem kialakítani, vagy igyekszünk kialakítani azt az életmódot, ami egyrészt tetszik, és amit fenntarthatónak tartunk, és amitől hitelessé is válik a másik tevékenység, tehát vagyis minden egybe függően.
2: Hogyha adnod kellene valamilyen tippet másoknak, hol kezdjék egyáltalán ezt a szemléletformálást? Hol lehet kicsiben elkezdeni ezt a váltást?
3: Reméljük, hogy kicsiben már nagyon sokan elkezdték, és tényleg, amiket az előbb is mondtam, hogy vásárlási szokások, közlekedési szokások, élelmiszer, gazdaságos felhasználása, tehát hogy ne pazaroljunk. Egyszer valaki megharagudott például rám, amiért azt mondtam neki, vagy hát nem is neki, hanem hogy én azt az elvet vallom, hogy ha kocsival állunk meg valahol parkolni, akkor miért kell a ajtóban megállni 50 méterrel arrébb is ma hely, vagy 60 méterre. Tehát 60 métert kell gyalogolni, és ezért megharagudott rám valaki, hogy én miért mondok ilyeneket, hogy miért nem parkolhat az ajtóban. És szóval nagyon nehéz a kicsiben is elkezdeni, mert ha csak egy ilyen esetbe belegondolunk, akkor az ember a fejét fogja, hogy még nagyon sok tennivaló van, és inkább csak általánosságokat mondtam most is, amiket felsoroltam, de mindenki otthon azt tudja a legjobban, amilyen körülmények között él, emeletes ház, kertes ház, társas ház, stb., vagy amilyenek a munkakörülményei, hogy oda hogy tud eljutni, lehet, hogy csak autóval, tehát ezeket hiába is mondom, egy picit magunkba kell nézni, és hogyha valaki mellém áll, akkor annak nagyon örülök, és hogyha támogatja, de tényleg sokan vannak, igyekszem.
2: Egyébként tényleg meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ne úgy tűnjön, hogy te valakire ezt rá akarod erőszakolni, ezt a nézetet, hogy már pedig igenis te itt valamit most rosszul csinálsz, vagy így csinál, vagy úgy csináld, mert akkor lehet még jobban elijesztesz valakit, viszont az, hogy valakit mondjuk felvilágosítasz valamiről, lehet, hogy azt megfogadja, vagy belegondol, hogy lehet, hogy igazad van, lehet, hogy következőleg máshogy fogom csinálni, tehát tényleg meg kell találni ezt az egyensúlyt.
3: Így van, és én azért is gondoltam, hogy ebbe a tevékenységbe kezdek bele, hogy újrahasznosítás, mert nem vagyok az a fanatikus Greenpeace aktivista típus, aki tüntetni jár, meg a fához kötően láncolja magát, hanem ilyen csendesebb módszer illet hozzám, úgy éreztem, de mégis tudok valamit kommunikálni vagy közvetíteni az emberek felé, ebből a szándékból így. Nem kell ahhoz a fához láncolnom magam, hanem így is meg tudom mutatni. A másik dolog pedig a kézműves munka becsületének a visszaszerzése, vagy fenntartása, nem is tudom, hogy hol áll most ez, mert hát persze a fogyasztás is elszabadult már, a fogyasztási szokások megváltoztak nagyon, és a szegény kézműves tevékenységek pedig háttérbe szorultak, az értéküket elveszítették, amit abban lehet mérni, hogy nem lehet elkérni a termékeknek a valós árát szinte, de akkor is csinálni kell, meg kell tartani ezeket a hagyományokat, még ha ez nem is egy ilyen hagyományos termék, de ötvözi a jövő bevetett hitet és a kézművességet feltétlenül.
2: Milyen terveid vannak a jövőre nézve ezzel kapcsolatban?
3: Húha, nagyon sok tervem van, és mindig az a baj, hogy kevés az idő a megvalósításra, de azért nem adom fel. Készítettem egy kérdőíves felmérést néhány hónappal ezelőtt, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az a lakosság, vagy azok az emberek, akik engem követnek a közösségi médiában, ha már ennyire érdeklődőek a téma iránt, akkor mit lehet róluk tudni, hogy hogyan történik náluk, hová kerülnek a régi farmerek, ruhák, illetve hogy mi ösztönözni őket, vagy mi határozza meg a döntéseiket azzal kapcsolatban, hogy hová kerülnek ezek a ruhák, vagy kerülnek-e valahová. És azt az eredményt kaptam, hogy a legtöbben az információ hiány miatt nem tudnak megszabadulni a ruháiktól. Nagyon sokuknak szintén a szekrényben gyarapodnak a használaton kívül maradt ruhák, illetve azt is még egy érdekes szempont, hogy nagyon elkötelezettek és érdeklődőek a környezettudatosság iránt, legalábbis a válaszokból ezek derültek ki. És ezért gondoltam úgy, hogy ehhez valamilyen programot fogok megvalósítani, hogy ezeket a szálakat összehozzuk, és valami jó süljön ki belőle. Ez most még egy picit titkos, még fejlesztés alatt van. Az ötleteim már formálódnak, közösséget is szeretnék ezzel építeni, nem titok. A többi tervem pedig az, hogy a termékek elkészítésén és kívül azt is elérjem az érdeklődőknél, hogy meg lehet javítani a farmerokat, vagy a régi ruházatokat, mégpedig kreatív módon is, illetve, hogy a már unalmassá vált, de jó állapotban és használatban lévő és divatban lévő darabokat hogy lehetne feldobni egy picit, de ez is még egy kicsit titkos.
2: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és minden jót kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is minden jót kívánok.

0: még több. Sportrádió. Sportrádió.
1: A magazin műsorunk vendége Gátszegi Szilvia volt, akivel a környezettudatos életről és az újrahasznosítás egyedi formájáról beszélgettünk. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött a Paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alapterhére biztosítják az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsodabaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Együtt indíthatunk egy péntek reggelt, 6 óra után járunk. Jó reggelt kívánok! Egészen délelőtt 9-ig maradok a mikrofonnál, és hozom a jó zenéket, úgyhogy érdemes velem maradni, és a hét utolsó munkanapját is együtt kezdeni.
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Szép péntek reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Már augusztus 14-e van, péntek, ma a Marcellok a névnaposok. Rajtuk kívül ünnepelnek az Atanázok, az Atanáziák, a Mennyhértek, az Özsébek és a Miksák is. Nekik boldog névnapot kívánunk.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió, augusztus 14-e van. Nézzük a mai nap jelentős történelmi szülötteit, például Letitia London, angol költő, regényíró, aki a szenvedélyes szerelemről írt. Clark Ádám, skótmérnök, a Lánchíd építésvezetője, de ezen a napon született meg John Galsworthy, Nobel-díjas angol író is.
1: Sok a szere?
0: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Kezdjük a hét utolsó munkanapját, indítsuk együtt ezt a mai reggelt is. Érdemes velem maradni 7 és 8 óra között is, mert nézzük például majd a mai nap történelmi évfordulóit, de mindezek mellett még számtalan hasznos információ érkezik, sőt, mint több 7 órakor a híreket is elmondjuk, addig pedig jó zenék Csabán a Starton.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött a Paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Érdemi közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben április óta, a kedvező adatok ellenére azonban Kármán András pénzügyminiszter szerint még nem lehet hátradőlni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolta, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csak nem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntartható. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és

0: Készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Többnapos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drónfény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Péntek reggel is sok zenével és most még többel. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Érdemes velem maradni, mert számtalan hasznos információról számolok be. És ami a legfontosabb, kevesebbet szövegelünk, sokat zenélünk. Csabán a startom.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Reklámot hallottak. Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

Szép péntek reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, már bizony augusztus 14. napjára ébredhettünk. Ez azt jelenti, hogy még mindig meleg lesz odakint. Jóske 30 fok feletti csúcsértékekre kell számítani, és hát nyilván nagyobb légköri instabilitás azért nem vár ránk. Készüljenek arra, hogy ilyenkor az UVB sugárzás is általában erős napközben, szóval az nem baj, hogyha a bőrük védelmére figyelmet fordítanak. Reggeli Start News.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem, sokat.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Augusztus 14-e van. Ezen a napon Japán megadta magát, ezzel véget ért a második világháború. Ezen a napon van a barlangászok világnapja, amit 1952 óta tartanak. És ezen a napon 1900-ban véget ért a boxerlázadás Kínában, aminek célja az volt, hogy megtisztítsák Kínát az idegenektől.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Közel a 8 óra. A következő órára is számtalan hasznos információt szedtem össze, érdekességeket, úgyhogy mindenképpen érdemes velem maradni. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is.

0: Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Ma is sok zenét, és most még többet játszunk. 8 óra után járunk már. Kitartást a dolgozóknak, jó pihit a már lazulóknak. Ebben az órában is hasznos információk, és most sok zene, és még több.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Reklámot hallottak. Sok a szeret.

0: Reggeli Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel a nyári hidratálásra vetítünk egy kis hangsúlyt. A szomjúság már a könnyű kiszáradás jele, tehát ha csak akkor iszunk, amikor érezzük, akkor már bizony egy lépéssel késésben vagyunk. Kánikulában tartsunk magunknál kulacsot, és óránként kortyolgassunk legalább 1-2 decit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szem.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Nyáron csábító lehet egy hideg sör, cukros üdítő, de ezek sokszor több vizet vannak el, mint amit pótolnak. Az alkohol és a koffein vízhajtó hatásúak, így fogyasztások után mindig pótolnunk kell külön vízzel a veszteséget. Ha kávézunk, utána ígyunk meg egy nagy pohár vizet. A cukros italok pedig nem csak dehidratálnak, hanem felesleges kalóriákat is bevisznek, ami hőségben különösen megterhelő a szervezetet.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Sok zenét, és most még többet játszunk. Nem sokára 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. A hétvégét is együtt kezdhetjük, szombat reggel is számítok a hallójáratokra.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza. Szól indul ma is a műsor, hozom a jó dalokat és a hasznos érdekességeket, információkat a nagyvilágból, nem sokára nyitjuk kalendáriumunk mai ablakát, rádiózunk együtt.
1: Napi Laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7, Mesteri lett.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
6: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szólít, van néhány érdekesége a mai napi események közül. 214 éve, hogy a mai napon született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a Budai Váralagút tervezője, illetve 1952 óta a mai napon üljük a Barlangászok világnapját is egyébként. Ezek voltak a mai érdekesebb események. Most pedig ismét zene.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van a mai névnaposaink köszöntése is, ahogy szoktunk, megemlékezünk róluk ma is. A Marcellek és az Anasztázok a mai névnaposok. Nekik nagyon boldog névnapot és jó ünneplést. Én pedig a következő órában is itt vagyok önnel, meg annyi jó zenével.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Ebben az órában hozok rengeteg jó zenét, amelyekkel könnyebb lesz akár a mai munkanap is, illetve néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében ma is érkezik. Pillanatokon belül rádiózunk együtt.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Reklámot hallottak. Sok a szere?
4: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Startrádión a napilaza, szólítva néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint házi patikánk átláthatósága érdekében szükséges egy átlátható rendszert tartanunk benne. A különböző betegségcsoportok szerinti tárolás jelentősen megkönnyíti a szükség esetén a dolgunkat. Például tároljuk külön a rendszeresen szedett orvos által felírt gyógyszereket, például a vérnyomás csökkentőket, a vén nélkül kapható dolgokat, a megfázás, gyomorpanaszok, allergia kezelésére szolgáló gyógyszerektől. Különösen idős korban, illetve sokféle gyógyszerszedő betegek esetében érdemes napi vagy akár heti gyógyszeradagolót is beszerezni, annak érdekében, hogy ne maradjon ki egyetlen szem gyógyszer sem. Időnként érdemes átnézni a készletünket, és amennyiben van lejárt gyógyszerünk, azt bármelyik patikában leadhatjuk. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Startrádió!
3: Startrádió!
1: Hú, de laza!

Sok zenés még több a Start Rádión a Napiloza, szól. Ennek érünk most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is. Jövök holnap is természetesen a délelőtt utolsó két órájára. Minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 14-e péntek déli 12 óra van. Birka tetemet dobtak a menhely kapuja elé, fertőzés veszélyre figyelmeztetnek az állatvédők. 10 éve térnek vissza a csellisták, jubilami gordonka kurzust tartottak Békés Csabán. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel, Békéstől Jászig. Eltiltva, ittasan, jogosítvány nélkül csapódott kerítésnek egy fiatal motoros Csanádapácán. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai állatvédők felháborodott bejegyzésben számoltak be arról, hogy ismeretlenek egy elhullott birka tetemet helyeztek el éjszaka a menhely kapuja előtt. A tetem füléből kitépték a krotáliát, hogy ne lehessen beazonosítani az állatot, és így elkerüljék az önkormányzati tetem leadási díj megfizetését. A menhely szerint a felelőtlen és illegális cselekmény súlyos fertőzés veszélyt jelent a területen élő állatokra, és tovább nehezíti a dolgozók amúgy is túlterhelt munkáját. A szervezet közösségi oldalán azt írták, a dolgozók reggel arra érkeztek, hogy egy nagy testű birka teteme hever a kapu előtt. A krotália hiánya miatt az állat eredete nem állapítható meg. A bejegyzés szerint az elkövető nyitvatartási időn kívül tette le a tetemet, ráadásul a tetem tároló már nem a menhely területén van, így a dolgozóknak kellene megoldani a szállítást megfelelő eszközök nélkül. A menhely hangsúlyozta, hogy az elhullott állatok leadása az önkormányzat felé díjköteles, nem véletlenül fizetnek érte mások is. A tetem illegális lerakása nem csak a dolgozók munkáját nehezíti, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent, hiszen nem tudni, hogy milyen betegség miatt pusztult el az állat, és a menhelyen beteg és egészséges állatok egyaránt élnek. Az állatvédők jelzést tettek a Békés Csabai önkormányzat felé, és kérik a lakosságot, hogy ne veszélyeztessék a menhely működését ilyen felelőtlen cselekedetekkel. A Békés Csabai Bartók Béla művészeti szakgimnáziumban idén 10. alkalommal rendezték meg a jubileumi gordonka kurzust és hangversenyt. A korábbi növendékek és a jelenlegi diákok közösen kamarazenéltek, fejlesztették tudásukat, majd délután koncertet adtak a Csakstégen. 10 évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy Békés Csabáról elindult, ma már sikeres pályát futó csellistákat visszahívják egy közös kurzusra és hangversenyre. A kezdeményezés azóta hagyománnyá vált, és idén már a jubileumi 10. alkalmat ünnepel. Juhász Edit, a szakgimnázium gordonka művésztanára és a kurzus szervezője elmondta, 10 éve érezte először, hogy érdemes lenne összegyűjteni egykori növendékeit, és egy szép hangversenyen újra együtt muzsikálni velük. Hozzátette, hogy a jelenlegi diákokkal is közösen dolgoznak, és számára mindig fontos volt, hogy nem csak zenészeket, hanem embereket neveljen. Büszke arra, hogy volt tanítványaim, ma már magas szakmai szinten dolgoznak, akadt közöttük a Nemzeti Filharmonikusok csellistája, valamint neves iskolák és szakgimnáziumok oktatói is. A kurzuson reggeltől estig kamarazenéltek, délután pedig a jelenlegi növendékek is csatlakoztak a munkához. A jubileumi koncertre közönségbarát, ismert komoly zenei művekkel készültek, barokk darabok mellett felhangzott Csajkovszki diótörőjének 6 csellóra készült átirata is. A visszatérő csellisták szinte családi eseményként tekintenek a csabai találkozóra. Pető Áron, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának uradó oktatója úgy fogalmaz, 10 éve járnak vissza a saját kis családjukkal, hogy koncertet adjanak és kurzust tartsanak a gyerekeknek. Mint mondta, nagyon összetartó csapat az övék, szakmailag és lelkileg is egy hullámhosszon vannak. A többnapos felkészülés során a fiatalabb növendékek örömmel építették be a tapasztaltabb zenészektől kapott útmutatásokat, így a közös munka egyszerre jelentett szakmai fejlődést és örömteli találkozást a csellisták közösségének.

0: A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság vizsgálói 10 terjesztőt és 9 fogyasztót azonosítottak abban a kiterjedt ügyben, amely a Békéstől Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéig érő drogterjesztő hálózatot tárt fel. A nyomozás során kokaint, kristályt, különféle tablettákat foglaltak le, 2 autót pedig elkoboztak, mert tiltott szerek szállítására használták őket. A rendőrség közlése szerint kábítószerkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt 10 ember ellen javasolnak vádemelést, közülük 4-en tavaly november óta letartóztatásban vannak. A nyomozás egy olyan kapcsolati hálót rajzolt ki, amelyben a dílerek egymást segítve, egymás között is adták-vették a tiltott szereket a vásárlók igényeihez igazodva. A felderítés egy békéscsabai vállalkozónál indult, aki az alaptevékenysége mellett drogértékesítéssel foglalkozott, és ebbe 2 munkatársát is bevonta. A kristályt rendszerint egy mezőberényi apától és fiától szerezték be, amelyből maguk is fogyasztottak. Az egyik alkalmazott nővére később megismerkedett egy jászberényi férfival, így a hálózat újabb szereplőkkel bővült. A nő élettársa szintén terjesztette a drogot, beszerzési forrása pedig egy jászberényi ismerős volt, aki a fiával és egy jászteleki társával működtette a bűnös üzletet. Főként kokaint juttattak piacra, de tablettákat is árultak. A békéscsabai és jászberényi dílerek egymás között is kereskedtek, a nő volt a kapocs a 2 csoport között. A nyomozók a nő és az egyik jászberényi férfi autóját lefoglalták, mert a járműveket drogszállításra használták. Annál a férfinél, akitől a nő élettársa vásárolt, tavaly novemberben 90 g kokaint találtak, amelynek értéke meghaladta a 3 millió forintot. A gyanúsítottakat a Körös Közterületi Támogató Alosztály rendőreivel együtt fogták el. A vizsgálati osztály az ügyiratait augusztus 13-án vádemelési javaslattal továbbította a Békés vármegyei főügyészség felé. Megkezdték a nagy mennyiségben elszaporodott hínár és békkalencse eltávolítását szarvas békés szentandrási holták torkolati szakaszán. A beavatkozásra azért van szükség, mert a vízben mért alacsony oldott oxigénszint már a vízminőség romlását kockáztatja. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a vevő munkacsoportja, a torkolati szelvénnél végzett vizsgálatok során állapította meg, hogy a víz oxigén tartalma a kritikus szintre csökkent. Emiatt indult el a mintegy 4,5 hektáros területen a hínár és a békkalencse eltávolítása. A munkát trukszor munkagéppel végzik napi 12 órában, várhatóan 5 napon át. A torkolatnál egy gépi gereb is segíti a víz szabadabb áramlását. A kövizi közölte, hogy a tervezett munkavégzésről folyamatosan egyeztetnek a Körösmaros Nemzeti Park szakembereivel. A természetvédelmi szempontokat kiemelten kezelik, és a vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartják. A Békés vármegyei főügyészség vádirata alapján 90 nap elzárásra és 4 év járművezetéstől eltiltásra ítélte az orvosházi járásbíróság azt a 19 éves csanádapácai férfit, aki 2 hatályos eltiltás és jogosítvány nélkül ittasan kötött el ismerőse motorját, majd lassítás nélkül egy kerítésnek hajtott. A főügyészség közleménye szerint a fiatal korábban már 2 alkalommal is kapott eltiltást, még 2024 novemberében jármű önkényes elvétele is más bűncselekmény miatt 2 évre, tavaly szeptemberben pedig eltiltás hatálya alatti vezetés és további ügyek miatt 3 évre tiltották el a járművezetéstől. Ennek ellenére idén januárban ismét motorra ült. A férfi előzőleg egy csanádapácai kocsmában alkoholt fogyasztott, majd átment egy másik szórakozó helyre, ahol barátaival találkozott. Egyik ismerőse mutatta neki meg a motorját, és megengedte, hogy álló helyzetben felüljön rá. A használatra azonban nem adott engedélyt. Miután a társaság bement a szórakozó helyre, a fiatal azt mondta, cigarettázás közben nézegeti a járművet, ám végül beindította és elment vele. Az Ady Endre és a Rákóczi utca kereszteződésénél viszont nem kanyarodott el, hanem egyenesen továbbhajtott, és lassítás nélkül neki ment a szemközti ingatlan kerítésének. A balesetben 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett, a motorban és a kerítésben pedig jelentős anyagi kár keletkezett. A kórházi vizsgálat enyhefokú alkoholos befolyásoltságot állapított meg. A járási ügyészség vádirata alapján az előkészítő ülésen született jogerősítélet, jármű önkényes elvétele, eltiltás hatálya alatti vezetés és ittas járművezetés miatt 90 nap elzárás és 4 év eltiltás az újabb büntetése. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Ez a Sportrádió sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok? Ha kitalálták, akkor osszák azt meg velem is, hogy tudjam teljesíteni. Még Ici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Így szól a legelső kérésünk. Sziasztok, egy zenét szeretnék kérni minden kamionsofőrnek, aki most is az utakat járja. Jó utat, balesetmentes közlekedést és kellemes hétvégét kívánok nekik. Küldte mindezt Zoli, köszönöm szépen neki. Minden úton lévőnek balesetmentes közlekedést kívánunk mi is.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
6: Start Rádió.
0: És még több.

felsőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmesi csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak körülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Így szól a következő kérésünk. Sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni édesanyámnak, aki ma ünnepli a születésnapját. Köszönöm a gondoskodást, a finom ebédeket és azt, hogy mindig mellettünk áll. Boldog születésnapot kívánok neki, írta mindezt Anita. Kedves Anita, az anyukádnak mi is sok boldog szülinapot kívánunk.

Stort Rádiósok, zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, férjemnek Pistinek szeretnék küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem. Köszi, Zsófi.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több. És ma augusztus 14-e, péntek van. Sok boldogságot kívánunk Marcel nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kósós Judit, azaz Lola, magyar énekesnő. De ma ünnepel Széles Izabella, magyar énekesnő, Khalid Arthur, magyar színész, és szintén ma ünnepel Steve Martin, Oscar-díjas amerikai színész és komikus is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk a hétvégén. Ma folytatódik a napos, száraz idő, délután majd 31 fok várható. Ami pedig a folytatást illeti, holnap is napos időre készülhetünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, napközben pedig majd 31-36 fok várható. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg. Nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Vasárnap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 14-e péntek van, ma van a barlangászok világnapja, ezt 74 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is, például 23 évvel ezelőtt ezen a napon New Yorkban több órás áramszünet volt, és 41 évvel ezelőtt ezen a napon Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles daljogdíját. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább. Everybody.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.

0: hogy miért szereltem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg az Ölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Reklámot hallottak. FM.

Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az élet olyan rövid, hogy nincs benne idő veszekedésre, bocsánatkérésre, megbánásra, számonkérésre. Csak a szeretetre van idő. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok.

0: Te miért nem?
1: Gyere. Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!
3: Sziasztok, 3 óra, ez a Start a 98.4-en, már ezt gizoltam, hogy ebben az órában ismét kellemes dallamok és ismerős kedvencek. Hallottad Nick Cayman nagy sikerét, az I Promise Myself-et, Jimmy Somerville jellegzetes hangjával, a Heartbeat-et, és az Erasure is megadja az óra alaphangulatát. Az Erasure egyik fele Vince Clarke, igazi slágergyárosnak számít a popzenében. Mielőtt Andy Bell megalapította az Erasure-t, már a Depeche Mode és a Yazoo történetének is fontos szereplője volt, mert ritka, hogy valaki ennyi különböző zenekarral is ekkora nyomot hagyjon a popzenében. Hogyha szeretnél üzenni, tedd azt starterradio.hu, ahol tudsz küldeni akár hangot, akár írásban üzenetet, illetve 0-20-221-21-20-as számunk. Erre jöhet az SMS, most pedig indul az új óra elsőként az Erasure-rel, itt a Victim of Love.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

Éjjel lesz 5 és fél perc múlva. Ez a Start a 98.4-en, augusztus 14-e van, a Marcellek ünneplik névnapjukat. A nevük latin eredeti, a Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézréből. Kedves Marcellek, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. A Starton Freddie Mercury-val folytatjuk. Itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elindította az Integritás Hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságuk helyreállítását és a kár megtérítését, törölhetik őket az adatbázisból. Milliárdos mentőautó beszerzésekkel és javításokkal kapcsolatos iratokat, valamint adathordozókat foglaltak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén. A nyomozói akció alig másfél hónappal azután történt, hogy a szervezet új vezetője átfogó átvilágítást rendelt el a mentőszolgálat teljes működésére és gépjárműparkjára vonatkozóan. A hatósági eljárás hátterében az elmúlt évtized nagyértékű, gyakran egyajánlatos járműbeszerzései és a szervizelési szerződések állhatnak. Ősztől nyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyegzés vagy a rangsorolása célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok, jön ebben az órában a Too Funky George Michael-től. Itt lesz David Guetta, a Bros és Robbie Williams egy dala is. Kellemes délután, hallgassátok a Startot, Harry Johnsonnal megyünk tovább, már is szól az Americanos.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak. Sok

A hétvégén is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. Ma a délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. Hajnalban 18, még szombat délután 33 fokot mérhetünk, vasárnap pedig akár 35 fok is lehet.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán, a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!

0: vesztették, a kifizetésekhez, az egészségügyi ellátáshoz, az utazási kedvezményekhez és az anyakönyvi eljárásokhoz még elfogadják azokat. A szaktárca tájékoztatása szerint még mintegy 57 ezeren nem cserélték le az okmányt, akik időpont foglalás nélkül bármelyik kormányablakban igényelhetnek új igazolványt. A 70 év felettiek számára az eljárás díjmentes. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. Megkezdődött a paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Többnapos fesztivál alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán, vagyok, jön a Tears for Fears rövidesen, és a Break It Down Again, hallatjuk a Coldplay-t, Tom Jones és Mouse T közös felvételét, a Sex Bombot, és itt lesz majd a Culture Beat-től a Rendezvous. Kedves délutánt és jó hétvégét! A Starton Germany Jackson és Piazza Dóra közös dala, itt a When the Rain Begins to Fall.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!

0: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: Sok a szene,
7: és még több.
8: Start Rádió.

Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 81 évvel ezelőtt ezen a napon Japán megadta magát, ezzel véget ért a második világháború, kisebb harcok még évekig folytak egyébként. 215 éve született Clark Ádám, skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a budai váralagút tervezője. 79 éve született Daniel Steele, amerikai regényíró. Valamint 81 éves Steve Martin, amerikai színész és író.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek, a 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál pedig átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelésre kell számítani. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán, nem is Garyan Pink, és a Never Gonna Not Dance Again. Itt lesz a Europe-tól a Rock the Night, érkezik a Simple Minds, és az Off Man and Monsters. És kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton. Limával folytatjuk, szóna Never Ending Story.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka, Bárka, ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
6: sok a szene, és még több.
7: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Van valaki, aki megállás nélkül lesétált 100 kilométert. Ez nem egy ultramaratonista, hanem nem fogod elhinni, egy robot. A kínai Szocsú városából indult útnak egy cég A2 nevű emberszabású gépe, és célba is ért Sánkháj városában. A táv hivatalosan 106 km és 286 méter. Guinness rekord, kérem szépen, a kihívást a Guinness World Records hitelesítette, és a robot egyszer sem kapcsolt ki, még akkor is működött, amikor akkumulátort cseréltek benne, tartalék energiáról tolta tovább. Hát mondjuk, hogyha mi is kapnánk új aksicsét, a közben lehet, hogy mi is vidámabban mennénk tovább. Na mindegy, az A2-t hónapokig edzették, több száz munkaórán át volt, 24 órás tesztje, közel 40 fokban is élő közvetítéssel, gyakorlatilag keményebben készült, mint egy olimpikon. És gondolj bele, sötét utcák, járókelők, egyenletlen talaj, szintkülönbségek, és ez a vasember csak ment és ment. Megállás nélkül nincs vízhólyag, nincs, mikor érünk már oda, nincs pihenő a benzinkútnál. Ez van, úgy néz ki, hogy a robotok lehagytak minket, nem csak válaszadásban, de sétában.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alap terhére biztosítják az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.

0: Zul a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene, sok a zene, és még több.
3: Start Rádió. Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Start Rádió.
1: Volt már veled egyébként olyan, hogy írtál egy dalt, és akkor ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki ír egy dalt, ugye abban a pillanatban rózsaszínködben vagy, és fú, hát ez biztos, hogy be fog jönni, és nem találja meg a közönségét, és benned egy világ omlik össze. Ezt hát hogy persze, kezeled?
2: Persze, volt, az Unseen Dreams-nek volt a Titan Treader dal, az nekem abszolút nem tetszett, maradjunk ennyibe, és kiderült, hogy azt tetszett a legjobban.
1: Ez jó, igen.
2: Igen. És amire én meg azt gondoltam, hogy a Blurry Crossroads fog menni, igaz, ment, de jobban kedvelték a The Dance Reader-t. És nem értettem, hogy ez hogy, és akkor tanultam meg igazán azt, hogy az, ami bennem van, az én valóságom, már nem biztos, hogy az a valóság, ami a többi embernek a valósága. Persze természetesen vannak ilyen közép utak, ilyen arany közép utak, amikor tudjuk, hogy ha ezt hozzáteszük, akkor ez biztos kelendő lesz, tehát vannak már ilyen nyalánkságok, falánkságok, de így azt gondolom, hogy ami másnak tetszik, az lehet, hogy mondjuk nekem nem. Ami meg nekem tetszik, az meg másnak nem fog.
1: Említettük a fiatalabb generációt, mit üzennél nekik, akik most kezdenének el zenélni, énekelni, akár hangszeresen, akár máshogy, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek,
2: nem
1: mit
2: tudom,
1: vigyenek
2: méltó,
1: haza, mit vegyenek
2: magukkal.
1: Nem tudom,
2: magukkal. Hogy méltó vagyok-e én arra, hogy üzenhessek a fiatal generációnak.
1: Akkor mire figyeljenek, vagy adj egy tanácsot nekik.
2: A szívükre. Uh-huh. A szívükre. Éljék meg a pillanatot, és adják oda azt, ami bennük van. És ne féljenek, kell hozzá profizmus, ez tény és való, tehát profizmus nélkül nem fog működni a történet, de ami bennük van, tehát ők máshogy énekelnek. Figyelj, most hallottam voltam a Pókai Egon Művészeti Iskolának a évzáró koncertjén, figyelj, úgy zenélnek ezek a fiatalok, lezenélnek minket a csodába, tehát hogy olyan szívvel élekel, és nem volt baj, ha esetleg félre volt fogva egy hang, és olyan világklasszis tehetségek vannak, úgy énekel, hogy a mikrofon, érted, lángol a torka előtt, szóval éljenek, és adják ki azt, ami benne van a szívükben.

0: Vannak-e példaképeid? Akár privát szférában, akár zenészek közt?
1: Igen, például a Magyar Hajnal. Ugye ő hozzá 15 éve próbáltam felvételizni.
0: Hát jobb később, mint soha.
1: Igen, és ez most jutottunk el idáig. Van például a Jennifer Hudson, Christina Aguilera, őket nagyon szeretem, Whitney Houston, de azt azért hozzátenném, hogy most, amikor már a Hajnalhoz járok, akkor így rájövök, hogy hoppá, ez csak technika.
0: Persze.
1: Tehát emögött azért ott volt egy kőkemény menedzsment, egy olyan élet, amivel lehetett menni, és oda lehetett tenni, és hírérték volt. Tehát azért a Hajna Cetrix-től tanult, aki ugye oktatta őket, vagy például Beyoncé-t, szóval őket nagyon szeretem. A komoly zenében például a Maria Callas egy nagy példakép volt, vagy most is az, de a maiak közül is vannak olyanok. Hát a Radics Gigi elképesztően énekel, a Király Linda is elképesztően.
0: Igen, technikások nagyon.
1: Igen, ők is nagyon. A Veres Mónika is nagyon ügyes. A Rónai Orsi is nagyon ügyes. Szóval vannak itthon is olyan tehetségek, de mondom, a mai fiatalok, a Nagy Doriel, ő a Póka Egon Művészeti Iskolának az egyik növendéke, hát figyelj, elképesztő hangja van. Olyan stílus váltásai vannak, mint a Fólötekben, amikor mi csináltuk a bosszanovákat, úgy kivágta az Ékirálynő F-jét, mint a szél, és még operát is énekelt, vagy opera ének stílust, szóval fantasztikus tehetségek vannak. Minden evő vagyok, úgyhogy ugye mindig is meghallgattam ezeket az újdonságokat is, és hát a maiak közül is nagyon sok a tehetséges.
0: Beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről, ami ugye a múltban történt, na de hát beszéljünk a jövőről, mik a terveid. Akár a privát szférában, akár a zenei életben. Ugye említetted, hogy lesz majd egy dalfelvétel.
1: Nem csak egy, hanem egy albumot veszünk fel. A zenét visszahozom az életembe tudományszintre, és most már ahogy említettem, van egy vállalatom, és kibővítettem a tevékenységi kört, és a zenével is fogok foglalkozni, és azt hiszem, hogy talán majd rehabilitáció szinten is, az biztos, hogy nem fogom többé abba hagyni a zenélést. Már csak azért sem, mert van egy nagyon tehetséges kislányom, elképesztő hallása van,
0: no.
1: És tökéletesen kristálytisztán visszaadja azokat a hangokat, amiket éneklünk, és néha eljön a Hajnalhoz énekórára, vagy voltunk a Ceglédi Katinál a tavaly, és akkor is eljött, és ő hát mint egy kis...
0: De ilyen abszolút hallása van?
1: Igen, abszolút hallása van.
0: De jó, tök jó. Hát neki. Akkor örökölte.
1: Igen,
0: örökölte.
1: Hát nyilván, meg hát ugye az a környezet, ugye, hogy hallgatunk mindenféle zenét, ugye a kereskedelmi rádiókat is kell hallgassunk, mert az óvodában az óvis társai kívülről fújják a nem tudom milyen dalokat, úgyhogy ismeretes számomra a Pamkutya, tehát hogy ezeket a dalokat, pedig hát csak ugye 4 éves elmúlt a gyermek, de azért nagyon képben vannak. Hát
0: gyorsan fejlődik.
1: Igen.
0: Gyorsan nyit a világ felé.
1: Igen. Hát meg a Jégvarázs összes betét dalát.
0: Ja, igen, ez ismerős még 10 évvel ezelőttről, igen.
1: Igen, hát ez nem változott 10 éve óta sem, úgyhogy az összeset kell énekelni, és akkor hol Anna vagyok, hol Elza, és akkor énekeljük
0: ismerős,
1: a dalokat.
0: Igen. Na, Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok! Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Turn the nights into a glory day.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Balaton parton.
1: Magyar óra.
2: Start Rádió.
3: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: شغلنا وضو فعلنا كبسر الامكان
1: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Ave.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Start Rádió.